Les molles volen al vent. Diuen, si no et donen, pren. No és tallat.